0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán, a neten.
2: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Szereti a poptalisznyak.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznyak.hu.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: popperisnye.hu.
1: Ez egy újabb sláger.
2: Dictation been forced in Afghanistan.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: mert önt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hey, it's real nice up here. What do you guys do all day?
1: Well, we play with these.
2: Ez a poptarisznya.hu
3: az internetfüggő rádió.
4: Hangolj ránk!

0: Kaptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.kaptarisznya.hu.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: amennyiben érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

Повторіть на планху.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó.

Dynamique. Oh yeah. Pop de Rizno Pontrou.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán, a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon, lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Kukacstarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.kukacstarisznya.hu.

Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Tétósó.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Itt Pop Tarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Pop Tarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n. Ah, yeah!

Hotel California megint szól. Védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Nincs szenzáció. Nincs sztár. Nincs celeb. Csak egy ember beszél a mikrofonba. A Fodor. És persze szól a zene, és átölel az este. Fodorok.

No kérem, hát itt a fodor, itt vannak önök, szól a Fodrok című műsor a Poptorisznyán és a Rádió Bézsen is, ugye az előbbi rádió, a Poptorisznya az mindig kedden, és aztán pénteken ugyanez a Bézsen. Örülök, hogy itt vannak, örülök, hogy én is itt vagyok még, hogy megvagyunk mindannyian. Majd legalábbis remélem, hogy mindannyian megvagyunk. Természetesen ezen a héten is szívesen várom és boldogan olvasom, ha írnak bármit szinte, hogyha írnak, mert akkor az azt jelzi, hogy nem hiába ülök itt a saját kis stúdiómban, amit egyébként a Poptorisznyás barátaimnak köszönhetek, hiszen annak idején már sok-sok éve ők állították össze. Úgyhogy egy mini keverő, két CD játszó, ankártya, ez mindenki köszönhető. Hát a számítógép, meg a mikrofon tartó, meg ezek a többi apróságok meg itt vannak. Ez csak azért fontos, ugye, hogy hallatszódjék az, amit én mondok, mert hiába tátognék itt, vagy akár beszélnék hangosan önmagamban, hogyha a technika lehetőségét nem tudnánk kihasználni, és nem tudna eljutni ez a hang önökhöz. De nem az én hangom a fontos, sokkal inkább az előadók hangja. És arra gondoltam, hogy ma este hát csodálatos és érdekes duetteket fogunk hallgatni. Reményeim szerint, vagy szándékaim szerint szinte az egész műsorban, vagy az is lehet, hogy az egészben. Úgyhogy akkor elindulhatunk? Ó, köszönöm, látom, hogy többen is bólintanak, úgyhogy hajrá!

duett, ez a dal is duett, és arra gondolok, hogy milyen érdekes az élet. De ez már Kern és Garas is megénekelte annak idején, hogy egyedül nem megy. Vagy ha megy is, hát azt gondolom legalábbis, hogy sokkal jobb, hogyha legalább ketten vagyunk. Ha meg csapat van körülöttünk, az talán a legerősebb egy átmeneti ideig, addig, ameddig nem kezd erodálni az a csapat. És most már lassan-lassan mondhatom, hogy hosszú életem során, hát bizony azt tapasztalom, hogy a kapcsolatok előbb-utóbb bizony, hát, hogy is mondjam, csak lazulni kezdenek, mondjuk ilyen finoman mondjam ezt. Na de mindegy, duett, két ember együtt, nagyon erős, és hát ez a kettő aztán szerintem különösképp.

Szóval, egyedül vagy együtt? Ez a nagy kérdés. És hát az ember életében mindig vannak különböző időszakok, gyakran gondolja, talán joggal úgy az ember lánya, vagy az ember fia, hogy talán jobb egyedül, de nem jut olyan messzire, nem jut olyan magasra. Aztán, hogyha együtt indulnak neki a nagy útnak, akkor meg lehet, hogy mielőtt följutnának a csúcsra, vagy eljutnának valahová messzire, hát már előbb szétválnak útjaik. És ez is rendben van. Majd jön egy új társ, vagy nem. Ki tudja. Külön boncolgatni belőle is nagyon érdekes dolog, hogy hogyan tud működni együtt egy csapat, és mitől tud együtt működni legalább egy ideig. Ugye most nézzük, vagy hát sokan nézik a futballvilágbajnokságot, és azt látjuk, hogy 11 ember munkáját is milyen nehéz összehangolni. Hogy van úgy, hogy nagyon jól megy, és van úgy, hogy semmi se sikerül. És képzeljék el, amikor többen vagyunk, mondjuk ebben az országban. Hogy milyen nehéz összehangolni ennyi sok ember akaratát, kiválságát, hogy hogyan lehet, vagy lehetne elérni, hogy legalább egyet akarjunk, mert egy kisebb közösség, például az a foci csapat legalább egyet akar győzni, még akkor is, hogyha ez nem sikerül. Még nem, hát minél nagyobban játszunk, annál több a visszahúzó, az eltérítő, az, aki megakadályozza, hogy a csapat, a közösség elérjen a végcélhoz. Ami egyébként nincs is, mert végcél sosincs, mindig van egy újabb állomás, de erről talán majd később duetteket hallgatunk továbbra is, de hát eddig nem volt női előadó. Most azért legyen egy színésznő, nekem az egyik, tényleg az egyik kedvencem, Nicole Kidman.

Nicole Kidman és MacGregor ketten énekelnek most, miközben én azt kérdezem öntől, ha megtisztelne a válaszából, igazán érdekelne, hogy együtt vagy inkább egyedül? Ez a kérdés. Együtt vagy inkább egyedül? Most, e pillanatban, ahogy gondolja, mert tudom, hogy ez változik, változott van, úgyhogy az ember azt szeretné, hogy jaj, csak ne legyek már egyedül, és van úgy, hogy másra se vágyik, mint arra, hogy egyedül legyen. Szóval tisztelettel kérdezem a hallgatókat, vagy azokat legalábbis, akik hajlandóak válaszolni, hogy együtt, vagy egyedül.

0: Azt írja Péter, hogy három fekete rigó született nála néhány hete. Most repültek ki, azokat nézi. Röpködnek itt fáról fára, írja. Majd ugyan ő írja, hogy ő most egyedül egy ideje. Eleinte nagyon jól érezte magát, de lehet már jobb lenne lassan, nem így. Tegnap késő este én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy kertes házban lakom, és késő este, ahogy jövök hazafelé, vagy jövök be, egyszer csak az ajtó előtt ott van egy süni, egy sündisznó. És nem gömbölyödött össze. Nem ijedt meg. De hát persze béké hagytam, és amikor egy kis ennivalót kivittem neki, akkor éppen láttam, hogy nagy gyorsan csörtet el. Hogy jön ez ide a rigókhoz, hát mindjárt folytatom meg az együtt vagy egyedül kérdéskörhöz. És a sün el, de reggelre üres a tányér. Aztán, hogy a sün vagy más ettel meg, nem tudom. Egy biztos, hogy ma volt egy kis időm, és mielőtt itt az adáshoz készülöttem, gondoltam, hogy egy kicsit kerékpározok, és ahogy tolom ki a bringát, egyszer csak látom a bokor alatt a sünt, de a hátán. És nagyon szép, fehér, puha hasa van. Ez tűnt fel. Meg az, hogy nem mozdul. Meg hát még sose láttam sünt a hátán. Hát szóval ez a sünt meghalt. Kikotortam onnan, és illendő módon eltemettem. Nem tudom, hogy az a sün volt-e, amelyik este még itt csörtetett. Egy biztos, hogy egyel kevesebben vagyunk. És ez a hiányérzet, ez a kevesebben vagyunk, ez a hiányérzet jellemző arra az állapotra, azt gondolom, amikor valaki elhagy minket, akár a világból lép ki, vagy a mi világunkból, akár minket hagy el, vagy éppen mi hagyjuk el őt. Amikor az együttből egyedül lesz. És azért kérdeztem, hogy mi a... Nem is jó ez, mert így nem is lehet rá válasz, hogy mi a jobb, egyik se jó. Vagy nyilván mind a kettő lehet jó. Szóval azért kérdeztem, hogy a pillanatnyi állapotában önnek neked mi a jobb, és Péter erre válaszolt is. Tamást azt írja, hogy többnyire együtt lenni jó, ez persze egy olyan válasz, ami nesze semmi fog meg jól, mert nem a pillanatnyi állapotot tükrözi. József meg azt írja, hogy együtt, egyértelműen. Katatika meg azt írja, hogy egyedül. Na, neki biztos egyedül. És Kata is beköszön egy messzi országból, aki azt mondja, hogy igen, együtt érdemes kezdeni, de ha a kapcsolatban nem együtt fejlődik a két ember, akkor jobb, ha külön válnak. Igen, ám csak, hogy az utána lévő állapot kérdezem én már magamtól is. Miután külön váltak, az a fajta egyedül lét, az felszabadító, kellemes, elfogadható, fájdalmas, üres, vagy éppen boldogsággal teli. Ez a kérdés. És hát persze nincsenek jó válaszok. Hozzá lehet szokni az egyedül léthez. Volt idő, amikor egyedül éltem egy jó ideig, és megmondom őszintén, hogy nem volt kellemetlen. Az eleje nagyon rossz volt, egy üres lakásba belépni, ahol nekem kell villanyt gyújtani, az rossz, de ugyanakkor egy nagyfajta szabadságot adott, egy önállóságot, és hát azt is hozzá kell tennem szépen csendben, hogy azért nem voltam én egyedül. Igen, azért is, amire most gondolnak, meg azért is, mert volt egy kutyám. És az egy igazi társ volt. Na szóval együtt vagy külön ez a kérdés ma este, és nem kell erre persze mindig válaszolni, költői kérdés, de lehet rajta egy kicsit gondolkodni, mint ahogyan el is lehet emelni. Egy férfi és egy nő, vagy két férfi, vagy két nő kapcsolatán, lám, milyen megengedő vagyok. Mindenki úgy találja meg a boldogságát, ahogy neki jó. persze másokat nem zavarva. És én remélem, hogy nem zavarok senkit akkor, hogyha egy nagyon-nagyon régi felvételt indítok el, amit hát persze, hogy ketten énekelnek, előbb azonban egy szignál.
1: Ízlés, minőség, egy régi hang. Hallgassa Fodort minden kedden este 8-tól 10-ig.
2: Itt a poptarisznya.hu-n.
0: És hát értelemszerűen pénteken majd a Rádió Bézsen.

És nagy örömmel látom Kovács György alias Topi. Nem is a régen emlegettem, ugye a lemezét vettem a kezembe, és meséltem róla a válogatásról. Szóval Topi beírását, mire azt írja nekünk, hogy 15 éve vesztettem el a nejemet, és nagyon nem jó ez a helyzet. Szabó Csaba meg azt írja, hogy az egyedüllét mutatja meg igazán az együttlét szépségét. És mégis időről időre igénylem a magányt, hogy visszatérhessek az együttlétre.

Hát jó, jók ezek a duettek, és magam is elgondolkodom ezen a, tulajdonképpen egyszerű kérdésen, hogy együtt vagy külön. És hát Faludi György jut eszembe, vagy Faludi György egyik verse, nem tudom szó szerint idézni, ami arról szól, talán egy kínai lányhoz, hogy nézi a tengert, és jön egy bárka, és véli látni azt a nőt, akit ő szeret, és egy rózsát vet a vízbe, és abban bizakodik, hogy a szél meg a víz majd odasodorja ezt a rózsát a vízen, és aztán abban is, hogy fordul majd a széljárás, és hát ez a rózsa valahogy visszaüt, és így módon egyre jut. Van egy másik Faludi vers, amit viszont megosztanék önökkel pontosan, egy szerelmes vers persze, és nem túl hosszú, 2004-ben írta a halál előtt 2 évvel, és hát akkor ő már azért egy akköltő volt. És az egész élete, ugye Faludinak az egész élete, hát kötődött mindig valakihez, ha valaki tudott szerelmes lenni, egyébként férfibe és nőbe egyaránt, akkor az ő volt. Úgy szól ez a vers, hogy ajtómnál álltál, nem engedtelek be. Ahogy kívánsz, kísérleted meddő, bárfalat húztak közibénk az évek, te 27 vagy, én 92. Tied a jövő. Régen erős voltam, de kincseimnek elfogyott az ára. Te a számítógépre esküdtél fel, én Gutenberg foszló galaxisára. Megvédlek. Vénség. Magamtól fogadtam, s el sem képzeltem, hogy a szerelem hatalmasabb. Most itt ülök melletted, s hosszú szőke hajadon a kezem. Egymás nélkül nem tudunk többé élni. Naponta földre sújt az iszonyat, hogy a kölcsön, mit az időtől kaptam, régen lejárt. Már csak pár pillanat. Boldogságunkban te nem gondolsz arra, kivel töltesz utánam 60 évet. Sok a nálam különb. Hozzám hasonló egy sincs. Mikor nem látsz, felsírok érted. Engem ez a vers nagyon megfogott annak idején, mert egyfelől az

bizonyította, hogy sohasem késő, hogy minden lehetséges, hogy lehetséges a nagyon nagy korkülönbség mellett is igaz érzelemre lobbanni, sőt, mint ők bizonyították, lehet együtt is élni, hogy jól vagy rosszul, ez persze a kívülálló sohasem látja, de hát senkinél. Faludi képes volt vénségére is együtt lenni, együtt élni valakivel, és nem az egyedül létet választotta. Pedig hát megtehette volna ezt is. Na, szóval így telik szépen lassan ez a mai este, hogy elsősorban persze magammal, de egy kicsit önökkel is beszélgetek, amit köszönök. Duettek. Az egyik előadó most nagyon-nagyon híres, de a másik is. Rejtvényként teszem ezt, fölnyugodtan írják meg. Szerintem elég könnyű a megoldás. Kit hallunk? Azaz kiket hallunk, mert ők együtt énekeltek.

Igen, most Olivia Newton-John-t és John Travolta-t halljuk, de föltettem egy kérdést, és mivel választ nem kaptam az előző dalra, elmondom én, hogy Ray Charles-ot hallottuk,

nő és egy férfi most is együtt énekel. És hát ezek külön-külön is művelték ezt a szakmát, és annyira kíváncsi lennék, hogy mi a jobb, és akkor most csak az énekre, a zenélésre koncentráljunk, együtt vagy egyedül.

vagy sokat magadnak. Mi a jobb, egyedül utazni, vagy együtt? Ismerek egy fantasztikus színésznőt, aki egyedül utazik.

kedves kolléganőm, aki e pillanatban is épp úton van. Nem tudom, hogy egyedül-e. Nagyon gyakorta egy baráttal, barátnővel utazik, mert egyedül talán nem volt olyan jó. Lehet, hogy most is hallgatja ezt az adást.

0: Hogyan lehet meccset nézni, hogyan jobb egyedül vagy együtt?
1: I dedicate this song to all the girls I've loved before. To all the girls I once.
0: Mi az, amit biztos, hogy egyedül jobb?
1: May I say I heard the best for helping me to grow.
0: Vannak-e biztos dolgok az életben?

szabadság az, ami a legfontosabb egy ember életében, és a szabadság az gyakran, az nagyon gyakran nem közös. Az igazi szabadság pedig persze talán az, hogy

Rozsika egy duett, ahol együtt vannak, és azt hiszem, hogy meccset nézni is együtt lenne jó. Jut eszembe, lassan majd már az is lett, hogy elkezdődött a VB-n a francia meccs, amit én maguk miatt, meg magam miatt nem nézhetek. Hogyha eredmény van, akkor írják meg, hogy mennyi.

Hé, emberek, mi most együtt vagyunk? Sokan? Ez most egy csapat? Vagy külön-külön együtt? A Fodrok műsor hallgatóira céloztam. Persze nem pontosan el is védhetem

ez elég gyors zene, akár táncolni is lehetne rá. Topi írja, hogy szerinte, ha jó egy kapcsolat, akkor együtt minden jobb. Egy mozi, egy színház, egy utazás, közös életre szóló emlék maradhat náluk, írta még, az is rendben volt, hogy a nejem, írja Topi, a céges buliukra egyedül ment el. Én elvittem és értementem, és nem zavartam a szórakozását. Persze voltak közös programjaink is, havonta kétszer-háromszor is elmentünk táncolni. Később kapcsolódtak be az adásba, azoknak mondom, hogy az alapkérdés ma az volt, hogy együtt vagy egyedül. Zsuzsa azt írja, hogy egyedül hallgatom a fodrokat. De ha szeretném, vagy ő szeretné, akkor nem ők egyedül. És ez így nekem is jó, meg neki is. Megvan a szabadságunk, a munkánk, de a közös pontoknál találkozunk. Hát ez olyan, hogy is mondjam, csak olyan távolsági, igen, távkapcsolat, távházasság. Jó, nem biztos, hogy házasság. Ari Karcs is bekapcsolódott az adás hallgatásán.

József azt írja, hogy a fodrok lassan egy nagy család. Hát ismerkedjenek!

0: Egy kicsit lassuljunk le, túl erős ez a tempó, hogy este 9 óra után 7 perccel, mert hogy a valós idő ennyi, Közép-Kelet-Európában legalábbis Magyarországon, hogy még pontosabb legyek, Szentendrén. Este 9 elmúlt 7 perccel, és még nincsen sötét. A mai nap az meteorológiai értelemben gyönyörű volt, azért fogalmazok ilyen óvatosan, mert a mai nap lehet, hogy sokak számára pokol volt. Lehet, hogy az ügyeleten töltötték az idejüket, lehet, hogy elveszítettek valakit, lehet, hogy szerelmi csalódás érte, minden rosszat el tudok képzelni, és ugyanakkor minden jót is. De meteorológiai értelemben a mai nap itt Magyarországon és Szentendrén is hát csodálatos volt. Nem volt túl meleg, nem volt túl hideg, járt a levegő, egy igazi gyönyörű nyári nap volt, és attól tartok, hogy rosszabb napok jönnek, abból a szempontból legalábbis, hogy sokkal, de sokkal melegebbet ígérnek az időjósok, jóval 30 fokon túli hőmérsékleteket. Hát erre mit lehet mondani? Szerintem kínlódni fogunk. Igen. Vigyázzanak magukra, jó? Megyünk tovább zenével mindenképpen, nem ilyennel. Mondjuk essék szó csókokról, tűzről, és hát nyilván haló érzelekről.
1: Mint amikor egy követ a tóba dobnak. Hatás. A víz is fodrozódik. Fodrok.
2: A poptarisznya.hu-n

0: the kiss of fire.
1: Megtaláltam azt a Faludi verset, amit tehát idézni nem tudtam, csak a lényegét mondtam el, azaz az sem úgy tűnik, vagy csak félig meddig elolvasom most önöknek, ez a bizonyos rózsás történet. Kínai vers, a Rózsabárka ez a címe. Az esti tenger álmodó borán úgy ring a bárka, mint a kormorán. A parton állok, szemem bárva vár, egy mosolyt onnan, hol a bárka jár. Kék árbócán, mely sápat, mint az ón, fürtös mimózák csüknek hervadón. Ruházatáról sejtem meg ez ő, kezében leng a sejem legyező. Egy rózsát ejtek el a víz felett, amit a tenger erre-arra vet. S talán, ha este fordul majd a szél, a rózsaszál a kék bárkához ér. Hát ez volt az a Faludi vers, ami nem jutott eszembe, és nem is mondtam pontosan el, mert ugye ebben a versben nem fordul meg a széljárás, és nem küldi vissza a rózsát. Nem baj. Rózsákról ennyit, zenélünk tovább, méghozzá két világsztár fog együtt énekelni, Lady Gaga és Sting.
2: He always stands by me.

Egy kis adásszünet azért ilyenkor kell. Egyszerű volt a dal, és mégis nagyszerű. Ezer feldolgozását ismerjük, és mégis ez a két ember, Lady Gaga és Sting, megint csak tudott valami újat, valami mást hozzátenni. És ez az igazi titok, azt hiszem, az együtt létben, hogy az mindig más. Nem biztos, hogy jobb. Nem biztos, hogy rosszabb. Sőt, lehet, hogy a másikkal jobb volt, vagy rosszabb, de az biztos, hogy más. Szóval együtt, vagy külön, együtt, vagy egyedül, ez a kérdés. Mindenesetre George Michael és Mariah Carey itt most ismét együtt énekel.

mondom én itt butaságokat, hogy így szép idő, meg úgy szép idő. Hát itt nekem az volt, de olvasom, Kozma Gábor írja, hogy sajnos az időjárás sem kiváló ma. A nyugati határ melletti falvakat 2 órája szétverte a jégeső, Torony, illetve Szombathely környéke érintett. 2026. 6. 16-a van, hogyha máskor hallgatnák ezt a műsort, akkor el tudják ezt a hírt helyezni. Este 9:30 lesz, 7 perc múlva. Fodor János vagyok, a Fodrok című műsor szól a Poptarisznyában és néhány nap csúsztatással a Rádió Bézsen. Ebben a műsorban, ezen az estén eddig csak duetteket hallgattunk, és úgy nézem, úgy gondolom, hogy a hátralévő fél órában, vagy kb. Fél órában ezt így is fogom folytatni. Julio Iglesias és Diana Ross következik.

0: maximum 10 pont.
1: Ön hányadat? Fodrok kedd esténként.
2: Itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu.
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.

egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Puttarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.puttarisznya.hu.
1: Éjjel nappal.